Klitsch, platsch. Au. Klitsch, platsch. Klitsch, platsch. Klitsch, platsch. Oh.